Ei, ule pahu ita motu. Ule pahu ita motu. Uno a te leala. Ahe pahu ita motu.